Milyen lesz majd? Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: FM. FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Çok az eşyü kopu gazopla kom işlemte. Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok, vagy nem

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Még kellene az eső a növényeknek? A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Családtörténeti pályázatot hirdettek a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-i megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak. A Vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Vasárnap a Tiszaligeti Turisztikai Központban tartják Szolnok Városi Gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsinta sütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Többek között vármegyékben a szolnoki, a jászberényi, a karcagi, a tiszafüredi, a mezőtúri és a kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. Felpörögtek az események a szolnoki helikopter dandárnál, miután a katonák birtokba vették az alakulat nemrég átadott hangárkomplexumát. A Honvédelmi Minisztérium arról számolt be, hogy a hatalmas térrel és modern felszereléssel ellátott létesítményben a csapat már készen áll az új helyén a feladatok folytatására. A csúcs technológiás beruházás a megújult helikopterflottával együtt jelentősen növeli a légierőműveleti képességeit, valamint a helyi katonai bázis szerepét. A tárca kiemelte, hogy a haderőfejlesztési program keretében Szolnok kiemelt magyar támaszponttá, valamint a fejlesztések egyik legfontosabb bástyájává vált. Az Airbus együttműködésének köszönhetően a flotta modern forgószárnyasokkal bővült, amiknek méltó otthon nyújt a most elkészült 21. századi épület együttes. A műszaki szakemberek és a pilóták így már a legkorszerűbb környezetben dolgozhatnak a mindennapi kiképzések és a légi feladatok végrehajtásakor. Lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az Utinformnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
4: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Befejeződött az Országos Mentőszolgálat Matfői telephelyének bővítése és teljes körű felújítása, így a szakemberek már vissza is költözhettek a korszerűsített bázisra. A beruházás során az épület jelentős energetikai modernizáción esett át, ami magában foglalta a hőszigetelést, valamint a villamos és vízhálózat teljes cseréjét is. Kialakítottak két új, a korábbiaknál jóval tágosabb garást, ami a folyamatosan érkező modern mentőjárművek befogadására és fertőtlenítésére is alkalmas. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A mentésben résztvevők számára jogszabályi előírásoknak megfelelő új öltözőket, valamint komfortosabb pihenőhelyiségeket hoztak létre. A fejlesztés eredményeként egy fenntarthatóbb, alacsonyabb üzemeltetési költségű intézmény jött létre, ami hosszú távon biztosítja a környék lakóinak biztonságát. A munkálatok finanszírozása Európai Uniós és hazai forrásokból, valamint a mentőszolgálat saját támogatásából valósult meg. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok, május 30-án szombaton, Janka Zsanett napja van. sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra elmúlt, túl vagyunk a hírösszefoglalón, úgyhogy főszerepben a zenék. Mindjárt Amy Winehouse-é, énekel Bryan Adams is pillanatokon belül, de csak is a The Wanted dala után. Glad you came, örülök, hogy jöttél. Persze nem letegezve mindenkit, csak a dal címét lefordítva. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a budapesti BL döntő napján. Az év 150. napja egyébként, a mai május 30-a van, és szombat, Janka Zsanett napja, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Amy Winehouse és a Back to Black folytatja a szombat reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen lesz az idő. A budapesti BL döntő alatt kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább Justin Timberlake-kel. Jó reggelt, jó hétvégét, mindjárt fél hét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyermeknapi programmal készülnek a tűzoltóságok. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Záporok tarkíthatják a hétvége időjárását. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Többek között vármegyékben a Szolnoki, a Jászberényi, a Karcagi, a Tiszafüredi, a Mezőtúri és a Kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-i megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Vasárnap a Tiszaligeti turisztikai központban tartják Szolnok városi gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsinta sütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatcsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth.

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel búcsúzik a május, ma is, holnap is 30 fok körüli maximumokra, sok napsütésre, de néha több felhőre, és egy-egy futózáborra az ivatarra is készülnünk kell. A következő pedig már is hallható a 90-es és 2000-es évekből, jön a Booty Love és a Boogie Tonight, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, meghallgatjuk május utolsó előtti napjának friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Rascal Flatstől. És nosztalgiázhatunk majd a Desperádóval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zavarja lakókat az éjszakai motorozás. Családtörténeti pályázatot hirdettek a Vármegyében. Nem mindegy, hogyan adjuk kölcsön a pénzünket. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak. A Vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Pattanjunk be Nelly mellé, jön a Ride With Me. És még mindig autós tematika, Rascal Flatts, Life is a Highway, a Verdák betétdala, de itt lesz a Cut and Move és Carlos Santana is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék jön. Carlos Santana, aki maga is nagy foci rajongó, és hát a BL-t nem tudom, hogy nézi el, de a VB-t biztosan fogja. Maria Maria című dalával megy tovább a szombat reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt az idő eldönteni, hogy ki a bajnok, mármint, hogy itt lesz az idő este 6-kor. Budapesten, a Puskás Arénában. Arsenal PSG döntő, és itt az idő, a címe a hírek utáni dalnak is. A Molokóval folytatjuk mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Akadálymentes vetítést tartott a Tiszamozi. Gyermeknap lesz Cegléden. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedve lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Látássérültek számára szerveztek filmvetítést a szolnoki Tisza moziban. Tájékoztat a szoljon.hu. A mozi korlátok nélkül program keretében közel 40-en nézték meg a Mi köze van ennek a szerelemhez című filmet. A résztvevők egy audio narrációs eszköz segítségével követhették a vásznon zajló eseményeket, így a képi történésekről is részletes leírást kaptak. A Tisza mozi 2024 óta havonta két akadálymentesített vetítést tart hallás és látássérült nézőknek. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy a fogyatékossággal élők számára is elérhetővé váljon a mozi élmény. Cegléden a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget várja a családokat vasárnap. A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Vörösmarty téren egész nap koncertek, táncbemutatók és családi programok lesznek. Közel 20 sportágat lehet majd kipróbálni, emellett különleges járművek, rendőrségi bemutatók és kézműves foglalkozások is lesznek. A programokat este Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája zárja. A rendezvény miatt reggel 6 óra és este 8 óra között lezárják Cegléden a Vörösmarty teret, a Várkonyi István utca egy szakaszát, valamint a külső Kőrösi út érintett részét is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Egy manapság már egy párt alkotó páros. Anno Everything But The Girl néven alkottak, aztán egymásba szerettek, a fő misszió, a gyerekek és a család lett számukra. Jön a Missing a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Blast FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és 8 órához érkezünk. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, meghallgatjuk a friss híreket, aztán olyan ikonikus DJ producer dalával is készülök, akit úgy hívnak, hogy Fatboy Slim. És jön majd az Iri Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk él. Egy kis szünet után pedig szólnak tovább a legjobb zenék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyermeknapi programmal készülnek a tűzoltóságok. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Záporok tarkíthatják a hétvége időjárását. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Többek között vármegyékben a szolnoki, a jászberényi, a karcagi, a tiszafüredi, a mezőtúri és a kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-i megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött, a beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Vasárnap a Tiszaligeti Turisztikai Központban tartják Szolnok Városi Gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsintasütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatcsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 8 órát hagytuk el percekkel. Maxim Levente vagyok. Ain't No Other Man az óranyitó dal címe, az előadó pedig hát a 90-es és 2000-es évek egyik legnagyobb, világszinten is ismert és elismert dívája, Christina Aguilera. Készül Nelly Furtado, és jön az Olivis a You Are Not Alone-nal.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Este Arsenal PSG BL döntő Budapesten a Puskásban. Az idei döntő pedig már a kezdősípszó előtt is sporttörténelmet ír, hiszen Magyarország története során először látja vendégül a BL finálét. A leggyorsabb gólt egyébként Paolo Maldini szerezte, a Milán legendás védője, mindössze 51 másodperc elteltével betalált a Liverpool ellen a felejthetetlen 2005-ös isztambuli döntőben, most pedig egy újabb felejthetetlen sláger folytatja a szombat reggelt. Jön Nelly Furtado és a Turn Up the Light a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból 30 fok körüli maximum mellett telik majd a hétvége mai és holnapi napja is, és túlforró címmel szól majd a hírek utáni dal Coolio felvétele. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zavarja lakókat az éjszakai motorozás. Családtörténeti pályázatot hirdettek a Vármegyében. Nem mindegy, hogyan adjuk kölcsön a pénzünket. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátették, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak. A vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Az imént volt szó Paolo Maldiniről, aki a leggyorsabb gólt jegyzi a BL döntők történetében. 51 másodperc alatt talált a hálóba a Liverpool ellen. A legfiatalabb és legidősebb gólszerző pedig, hát egyrészt ugyanaz a Maldini, ő a legidősebb a maga 36 évével és 333 napjával. A túloldalon a legfiatalabbként Patrick Kluivert jegyzi a rekordot, aki 95-ben 18 évesen és 327 naposan lőtte az Ajax győztes gólját a Milán ellen. BL Laz és a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Britney Spears folytatja a Crazy-vel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem. Aki

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt kívánok, május 30-án szombaton a budapesti BL döntő napján, este 6-kor egymásnak feszül az Arsenal és a PSG, de hogy közben milyen idő lesz, készülhetnek-e a csapatok egy-egy záporra vagy zivatarra, kiderül a hírek végi időjárás jelentésből. A következő órában pedig nem utolsó sorban Charlie-t is hallgatunk majd.

0: És nagy szeretettel indítom majd el a Soul Searcher dalát, Feel in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Akadálymentes vetítést tartott a Tisza mozi. Gyermeknap lesz Cegléden. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedve lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Látássérültek számára szerveztek filmvetítést a szolnoki Tisza moziban. Tájékoztat a szoljon.hu. A mozi korlátok nélkül program keretében közel 40-en nézték meg a Mi köze van ennek a szerelemhez című filmet. A résztvevők egy audio narrációs eszköz segítségével követhették a vásznon zajló eseményeket, így a képi történésekről is részletes leírást kaptak. A Tisza mozi 2024 óta havonta két akadálymentesített vetítést tart hallás és látássérült nézőknek. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy a fogyatékossággal élő számára is elérhetővé váljon a mozi élmény. Cegléden a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget várja a családokat vasárnap. A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Vörösmarty téren egész nap koncertek, táncbemutatók és családi programok lesznek. Közel 20 sportágat lehet majd kipróbálni, emellett különleges járművek, rendőrségi bemutatók és kézműves foglalkozások is lesznek. A programokat este Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája zárja. A rendezvény miatt reggel 6 óra és este 8 óra között lezárják Cegléden a Vörösmarty teret, a Várkonyi István utca egy szakaszát, valamint a külső Kőrösi út érintett részét is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok május utolsó előtti napján. Janka, Zsanett névnap van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 26.05.30 tehát a dátum, és olyan ikonikus énekegyüttest is hallhatunk majd ebben az órában, mint az En Vogue, zenél az amerikai nevű skót Texas, az órát pedig a Razor Kicks tala indítja.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Skót Texas, és egy érdekesség a BL gólkirályok gólkirályáról. Cristiano Ronaldo az egyetlen játékos a modern BL érában, aki három különböző döntőben is gólt tudott szerezni. 2008-ban a Manchester United, 14-ben és 17-ben a Real Madrid színeiben. Ha a régi back korszakot is nézzük, Alfredo Di Stefano a csúcstartó, aki 5 egymást követő döntőben is betalált. Felejthetetlen BL emlékek és felejthetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Deja Vu 024-ben, de most aztán a négyzetem, mert hogy az előadó neve is ez, a dal címe pedig I Can't Stop, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Jó pihenést, jó szurkolást az esti BL döntőre. Na és hát holnapra boldog gyereknapot kívánok.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék, nem sokára 10 óra. Timbaland és Carrie Hilson közösének elején pedig pár szó a hétvége időjárásáról. 30 fok körüli nyárias meleggel búcsúzik május. Sokat süt a nap, de felhők is lehetnek az égen néha, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ez pedig már a The Way I Are, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a szombat reggelnek, de a hétvége első délelőttje sem telik el az ezredforduló legjobb dalai nélkül. 10 után biztosan szól majd a Backstreet Boys slágere. És zenél majd a jetlag is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyermeknapi programmal készülnek a tűzoltóságok. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Záporok tarkíthatják a hétvége időjárását. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Többek között vármegyékben a Szolnoki, a Jászberényi, a Karcagi, a Tiszafüredi, a Mezőtúri és a Kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-i megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Vasárnap a Tiszaligeti turisztikai központban tartják Szolnok városi gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsinta sütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatcsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó hétvégét, május 30-a szombat van, a budapesti BL döntő napja. Angolok és franciák feszülnek egymásnak, reméljük, hogy csak a zöld füves pályán. Viszont egy amerikai fiúval indul az óra, jön az American Boy, Estelle Dala, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma este a Puskásban Arsenal PSG BL döntő. Bár a régi BEG döntőkben volt példa Mester 3-asra, Puskás Ferenc például kétszer is triplázott, sőt egyszer 4 gólt lőtt. A modern bajnokok ligája 92-es bevezetése óta egyetlen játékos sem tudott Mester 3-ast lőni a döntőben. A maximum a dupla volt például Ronaldoé vagy Bélé. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön az I Wanna Be The Only One az Eternal-től és BB Winans-től.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, különleges kamionstoppan érvényben hajnali 5 óta, délután 5-ig segítendő a fővárosba érkező szurkolók haladását és a biztonságos közlekedést. Egyébként a legsikeresebb edző a BL történetében, Carlo Ancelotti, ő az abszolút rekorder, edzőként 5 alkalommal emelhette magasba a trófeát, 2-szer a Milánnal, 3-szor pedig a Real Madriddal. Na de hogy az Arsenal vagy a PSG emelie ezúttal Budapesten a Puskásban magasba a trófeát, kiderül este 8 óra körül. Persze, ha hosszabbítás van, akkor egy kicsit később.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is sort kerítünk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan klasszikusokat is meghallgathatunk, mint a Depeche Mode dala, az It's No Good. Don't say you want me. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Fiesta is elhozza majd. Gyere, érezd, amit érzek, velem egyszerűleg tűnik minden. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Razziáznak a barkácsboltokban és a tüzép telepeken is. Privát kölcsön futnak a pénzük után a magyarok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a ma esti budapesti futballbajnokok ligája döntő, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen éli kítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyezség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, kellemes délelőttöt kívánok, jó szurkolást, akár Arsenal, akár PSG fanatikus valaki, vagy csak úgy sportszerető ember, és leül majd este 6-kor a tévé elé, vagy, ne adj Isten, kilátogat a Puskásba, bár szerintem jegy az már nincs. Bonnie és Clyde talán tudna szerezni még ma is. Ez a címe a sztárpár Jay-Z és Beyoncé óranyitó dalának. 11 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Este BL döntő a Puskásban, és rendhagyó módon a mérkőzés nem este 9-kor, hanem már 6 órakor elkezdődik. Az UEFA szerint így még elérhetőbbé és családbarátabbá válik az esemény. Ez szerintem is jó, viszont ami nem jó, az a következő dal. Címe It's No Good, a Depeche Mode folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek fele

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék, BL döntő ma este 6 órától Budapesten a Puskás arénában. A címvédő PSG lehet a Real Madrid után a második csapat a modern érában, amely megvédi a címét. Az Arsenal viszont története első BL trófeájáért küzd. Nagyjából erről szól a mai nap hazánkban, és hát főleg a fővárosban. Én nagyon-nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, és vigyázzon magára mindenki. Délig biztosan szól még Kelly Clarkson, Ákos és a PM Down egy-egy dala is itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Párizs idejön, mi pedig Saint-Tropez-ba kirándulunk a hírek után. Rögtön délén jó szurkolást kívánok estére, BL döntő 6 órától a Puskásban. Most átadom B. Németh Diának a stafétát, és holnap reggel is várok majd mindenkit ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello! Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Tragédia, 3 halottal egy vasúti átkelőben. Bárki lehet tűzoltó egy napra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csúcsot hoz a mai nap a Bajnokok Ligája budapesti döntője. Ezt most először rendezik a magyar fővárosban a sorozat történetében. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte, és óriási reklám Budapestnek, magyar országnak. Személyvonat elé hajtott egy autó éjszaka a Pest vármegyei Sűsápon. A kocsiban utazó 3 ember meghalt. Fény és félsorompós átkelőben történt a tragédia, és a berendezés az első beszámolók szerint tilos jelzést adott, mert érkezett a Szolnokról a keletibe tartó szerelvény. Még vizsgálják a részleteket. Fának rohant, majd árokba hajtott egy autóbusz hajnalban Baranyában, Pécs külső város részében, Hirden. A 6-os úton történt a tragédia. A sofőr meghalt, 23 utas megsérült. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosító. A kamera. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit holnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Május 30-a van, de elmúlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénimen Dia vagyok, és egész délután kísérlek majd a legjobb zenékkel, hiszen hozom hamarosan Ricky Martin és Christina Aguilera közösségét. Itt lesz a Scissor Sisters is, Denise és Orsova Irene is jön mindjárt. Most pedig DJ Antoine-nal indítok. Welcome to Saint-Tropez, a Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék, a You Get What You Give, a New Radicals 1998-as világsikere, ami az egyetlen albumukról származik. A dal pozitív, mégis lázadó üzenetet hordoz. Arra ösztönöz, hogy maradj önmagad, és ne add fel a céljaidat. Külön érdekesség, hogy a dal végén több hírességet is név szerint említenek, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki. A frontember Greg Alexander röviddel a siker után feloszlatta a zenekart, így a szám igazi egyslágeres legendává vált. A You Get What You Give máig a 90-es évek egyik leginspirálóbb pop-rock himnusza. Ezt szól most!

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkát miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, úgyhogy ott is érdemes figyelni. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: girl. Buddies don't know if I'm not your man.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Itt az egy óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább hamarosan a Hold dalával. Az Álmok Futók egyik régi nagy slágere felcsendül egy újabb feldolgozásban Lotfi Begi hozzá nekünk, és itt lesz Anastasia is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Éjszakai bunyóval hangoltak a BL döntőre a két csapat szurkolói. Hiába a vattacukor íz, veszélyesek az új elcigik. Túl gyors postást buktatott le a Trafipax. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hatalmas fesztiválközpont lett Budapest a hétvégére, számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. Éjszaka egyébként már összecsapás is volt a Király utcában, 30-30 ultra esett egymásnak. A rendőrök megpróbálják azonosítani őket, ha sikerül, megy a büntetés. A magyar főváros most először házigazda a BL sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Hiába van vatta cukoríze, veszélyes, erre hívják fel a figyelmet az új típusú elektromos cigaretták kapcsán holnap is a dohányzásmentes világnapon. Részletek Kimmel Zsófiától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértőjétől.
2: Bár ugye a reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, erre hívja most fel a WHO a figyelmet, mint szakpolitikai szinten, mint közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 eruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Kétszer is bemért a Trafipax egy postás autót ugyanazon az úton, Nógrádban, Mihály Gergén. Először 66-tal, nem sokkal később 72-vel hajtott a sofőr, fél óra sem telt el a két lebukás között. A gyors postás 100 000 forintos közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Sokfelé ígér csapadékot a délután és a kora este, mondom a részleteket. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én Béni Medvige vagyok, egy óra múlt néhány perccel robogunk is tovább. A legjobb zenékkel folytatjuk Anastasia 2001-es slágerével, ami az egyik legerősebb önbizalmat sugárzó dala. Ez pedig nem más, mint a Paid My Dues. A szám a kritikusokkal és a negatív véleményekkel való szembenézésről szól, az üzenete pedig, hogy kemény munkával bármit el lehet érni.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. A Just a Girl-lel folytatjuk a No Doubt 1995-ös felvételével, az egyik legnagyobb áttörést hozó slágeréről van szó, ami világszerte hatalmas sikert aratott. Arról szól, hogy a nők gyakran korlátozva érzik magukat a társadalmi elvárások miatt, és ironikusan kritizálja ezeket a szerepeket. A zenekar énekese Gwen Stefani, akinek jellegzetes hangja és stílusa nagyban hozzájárult a banda sikeréhez, a No Doubt, a ska, a punk és pop elemek keveredésével vált híressé a 90-es években. A Just a Girl volt az a dal, ami igazán ismertétette őket világszerte. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-ás autóút déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között Komárom térségében korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között. A Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat, ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, itt van a 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk most a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Szakács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, a Sugar Babes-szel pedig azonnal folytatjuk itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Egészség és közlekedés fejlesztésre is jut majd az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden szempontból csúcsot hozhat a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sorozat történetében most először rendezik meg a döntőt a magyar fővárosban. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a PSG összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Tragikus buszbaleset történt a 6-os úton reggel. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette és sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukósicsak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosított a kamera. Az ország nagy részén most is erős az UV-sugárzás, már is mondom az időjárás részleteit. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az Overload a Sugar Babes debütáló kislemeze volt 2000-ben, amely azonnal felhívta rájuk a figyelmet. A száma túl sok érzelem és a kapcsolati zűrzavar témáját dolgozza fel, ami fiatalos, mégis érett hangvételt ad neki. Ezzel folytatjuk most a délutánt itt a Best FM-en. Én Béli Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Best FM legjobb zenéke, Mucho Mambo Sway, a Shaft 1999-es slágere, amely gyorsan a nyári bulik egyik himnusza lett. Eredetileg a Sway című latin klasszikus modern house-os feldolgozása, ami a klubok kedvence lett szerte Európában rögtön a megjelenése után. A szám különösen az Egyesült Királyságban és Írországban ért el nagy sikert a slágerlistákon, és máig a 90-es évek egyik végének egyik legismertebb latin dance slágere. Ezzel megyünk tovább itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M3-ason például Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Egyébként az M4-esen is dolgoznak, Monor térségében például komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, George Michael slágerek kísért bennünket. Mindjárt 3 óra jönnek a hírek, aztán érkezik majd Prince is, de még előtte meghallgatjuk a bombondalát, szól a varázsjel itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Családtörténeti pályázatot hirdettek a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
2: Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-i megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Jásznagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak. A Vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Vasárnap a Tiszaligeti Turisztikai Központban tartják Szolnok Városi Gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsintasütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: Többek között Vármegyékben a szolnoki, a jászberényi, a karcagi, a tiszafüredi, a mezőtúri és a kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. Felpörögtek az események a szolnoki helikopterdandárnál, miután a katonák birtokba vették az alakulat nemrég átadott hangárkomplexumát. A Honvédelmi Minisztérium arról számolt be, hogy a hatalmas térrel és modern felszereléssel ellátott létesítményben a csapat már készen áll az új helyén a feladatok folytatására. A csúcs technológiás beruházás a megújult helikopterflottával együtt jelentősen növeli a légierőműveleti képességeit, valamint a helyi katonai bázis szerepét. A tárca kiemelte, hogy a haderőfejlesztési program keretében Szolnok kiemelt magyar támaszponttá, valamint a fejlesztések egyik legfontosabb bástyájává vált. Az Airbus együttműködésének köszönhetően a flotta modern forgószárnyasokkal bővült, amiknek méltó otthon nyújt a most elkészült 21. századi épületegyüttes. A műszaki szakemberek és a pilóták így már a legkorszerűbb környezetben dolgozhatnak a mindennapi kiképzések és a légi feladatok végrehajtásakor. Lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az útinformnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
5: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
2: Befejeződött az Országos Mentőszolgálat Matfői telephelyének bővítése és teljes körű felújítása, így a szakemberek már vissza is költözhettek a korszerűsített bázisra. A beruházás során az épület jelentős energetikai modernizáción esett át, ami magában foglalta a hőszigetelést, valamint a villamos és vízhálózat teljes cseréjét is. Kialakítottak két új, a korábbiaknál jóval tágosabb garást, ami a folyamatosan érkező modern mentőjárművek befogadására és fertőtlenítésére is alkalmas. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A mentésben résztvevők számára jogszabályi előírásoknak megfelelő új öltözőket, valamint komfortosabb pihenőhelyiségeket hoztak létre. A fejlesztés eredményeként egy fenntarthatóbb, alacsonyabb üzemeltetési költségű intézmény jött létre, ami hosszú távon biztosítja a környék lakóinak biztonságát. A munkálatok finanszírozása Európai Uniós és hazai forrásokból, valamint a mentőszolgálat saját támogatásából valósult meg. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó hétvégét, kellemes szombat délutánt kívánok. Én Fodor Attila vagyok, és hozom ebben az órában az Art Avenue dalát. Itt lesz Rihanna, a Palacsinta Fesztivált is megjárt Volmar, Lisa Stansfield és a Magna Cum Laude. Most viszont egy Best FM legenda, Prince következik.
0: 102.4 Best

102.4 Best FM a legjobb zenék, holnap túlnyomóan napos idő várható némi felhősödéssel, eső zápor inkább csak a Dunántúlon valószínű, de térségünkben is lehetnek rövid zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, 27 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A hétfői nap felhőket és záporokat hoz majd a térségbe, továbbra is élénk lesz a szél, 26 fok körül várhatóak a legmagasabb hőmérsékletek. Kettől a napsütés mellett időnként számítani lehet majd esőkre, záporokra, nagyobb mennyiségben inkább majd a Dunántúlon. Térségünkben általában 27-29 fok valószínű, de a jövő hét hétvége 30 fok feletti maximumokkal telhet majd. A mai nap a Zsanettek, a Jankák és a Johannák névnapja. Ezen a napon mutatják be a közönségnek az első drót nélküli rádióadót. Ezen a napon született Kocsis Zoltán, zongora művész, illetve Steven Gerrard labdarúgó. A 90-es évek egyik legjobbjával, a Black Street-tel és Dr. Dre-jel, valamint a No Digity-vel folytatódik a szombat.

102.4 Best FM a legjobb zenék, Woodszög Besenyszögön, a Fecskejuki sportpályán. A mai fellépők Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomix. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje ma este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban látható. A Palacsinta Fesztiválon itt Szolnokon a mai fellépők 19.30-tól a Follow the Flow, 22.15-től Dash, majd 23.30-tól Breda Bia. Városi Gyerek Nap Szolnokon a Tiszaligetben holnap 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel 16 órától Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban, holnap 14 órától Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban, holnap 10-től MiG-29-es szimulátor parkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap holnap kisújszálláson a Vigadónál 10 órától, gyereknapi ajándékmozival, délután legókuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren holnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábasokkal, Goldig Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden, a Városligetben ugyancsak holnap 10-től, bemutatókkal, 11-től, Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katán koncerttel. Aranyosi Péter önálló estje holnap 18 órától látható Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható, szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovas napok a jövő éten, június 5-én és 6-án, pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig fogadhajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, jövő éten szombaton déltől 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, jövő éten szombaton este 9-től. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac Csarnoknál jövő szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, jövő éten szombaton és vasárnap. A szombat délutánunkat Erik Pritz rázza fel egy kicsit itt a 102.4 Best FM-en.

most közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 47-es kilométernél Pirésnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítésre kell figyelni. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályást lezárásra kell számítani Gyomaendrőd és Dévaványa között. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. A Bonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Itt a 102.4 Best FM-en már is a nyárba csöppenünk. Bob Merlivel, Sun is Shining!

0: 102.4 Best FM. A legjobb zene. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Családtörténeti pályázatot hirdettek a vármegyében. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyertok Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a területnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-i megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak. A vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Vasárnap a Tiszaligeti Turisztikai Központban tartják Szolnok Városi Gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsintasütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Többek között vármegyékben a szolnoki, a jászberényi, a karcagi, a tiszafüredi, a mezőtúri és a kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. felpörögtek az események a szolnoki helikopterstandardnál, miután a katonák birtokba vették az alakulat nemrég átadott hangárkomplexumát. A Honvédelmi Minisztérium arról számolt be, hogy a hatalmas térrel és modern felszereléssel ellátott létesítményben a csapat már készen áll az új helyén a feladatok folytatására. A csúcs technológiás beruházás a megújult helikopterflottával együtt jelentősen növeli a légierőműveleti képességeit, valamint a helyi katonai bázis szerepét. A tárca kiemelte, hogy a haderőfejlesztési program keretében Szolnok kiemelt magyar támaszponttá, valamint a fejlesztések egyik legfontosabb bástyájává vált. Az Airbus együttműködésének köszönhetően a flotta modern forgószárnyasokkal bővült, amiknek méltó otthon nyújt a most elkészült 21. századi épületegyüttes. A műszaki szakemberek és a pilóták így már a legkorszerűbb környezetben dolgozhatnak a mindennapi kiképzések és a légi feladatok végrehajtásakor. Lezárják a szolnoki Szent István Tiszahíd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az Útinformnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
4: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Befejeződött az Országos Mentőszolgálat Matfői telepeinek bővítése és teljes körű felújítása, így a szakemberek már vissza is költözhettek a korszerűsített bázisra. A beruházás során az épület jelentős energetikai modernizáción esett át, ami magában foglalta a hőszigetelést, valamint a villamos és vízhálózat teljes cseréjét is. Kialakítottak két új, a korábbiaknál jóval tágosabb garást, ami a folyamatosan érkező modern mentőjárművek befogadására és fertőtlenítésére is alkalmas. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A mentésben résztvevők számára jogszabályi előírásoknak megfelelő új öltözőket, valamint komfortosabb pihenőhelyiségeket hoztak létre. A fejlesztés eredményeként egy fenntarthatóbb, alacsonyabb üzemeltetési költségű intézmény jött létre, ami hosszú távon biztosítja a környék lakóinak biztonságát. A munkálatok finanszírozása Európai Uniós és hazai forrásokból, valamint a mentőszolgálat saját támogatásából valósult meg. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A szuper hatosunkban itt lesz majd a Volmar, Beyoncé és Curtis is. Nyári zenéket tekintve pedig a Negro Ken képviselteti magát a Cadaverzzel. És még mielőtt jönne a Kelemen Kabát bandala, érkezik Kelly Rowland is a Workout. További jó hétvégét kívánok! A Szolnoki stúdióban hatig Fodor Attila.
0: 102.4 West FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

102.4 Best FM a legjobb zenék, holnap túlnyomóan napos idő várható némi felhősödéssel, eső zápor inkább csak a Dunántúlon valószínű, de térségünkben is lehetnek rövid zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, 27 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A hétfői nap felhőket és záporokat hoz majd a térségbe, továbbra is élénk lesz a szél, 26 fok körül várhatóak a legmagasabb hőmérsékletek. Kettől a napsütés mellett időnként számítani lehet majd esőkre, záporokra, nagyobb mennyiségben inkább majd a Dunántúlon. Térségünkben általában 27-29 fok valószínű, de a jövő hét hétvége 30 fok feletti maximumokkal telhet majd. Ma ünnepelné születésnapját Mary Fredrickson, a Roxette énekesnője. Társával Pearl Gasol-lel Amerikában listavezetők is voltak, az It Must Have Been Love-val, a Micsoda Nő zenéjével 1990-ben. A Roxette lemezeiből közel 80 millió kelt el az évek során. És ma van CeeLo Green születésnapja, vagyis Thomas Calloway-nak, a Gnarls Barkley duó tagjának. Angol első is volt az énekes 2006-ban a Crazy-vel. Most azonban még a 90-es években járunk zeneileg. Itt a 102.4 Best FM-en Paul Johnson és a Get Down.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, Woodszög Besenyszögön, a Fecskejuki sportpályán. A mai fellépők Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomix. A Dos Diavolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje ma este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban látható. A Palacsinta Fesztiválon itt Szolnokon a mai fellépők 19.30-tól a Follow the Flow, 22.15-től Dash, majd 23.30-tól Breda Bia. Városi Gyerek Nap Szolnokon a Tiszaligetben holnap 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel 16 órától Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban, holnap 14 órától Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban, holnap 10-től MiG-29-es szimulátor parkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap holnap kisújszálláson a Vigadónál 10 órától, gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren holnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábasokkal, Goldig Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden, a Városligetben ugyancsak holnap 10-től, bemutatókkal 11-től, Laci Maci partival 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katán koncerttel. Aranyosi Péter önálló estje holnap 18 órától látható Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható, szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok a jövő héten, június 5-én és 6-án, pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig fogadhajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, jövő héten szombaton déltől 3 óra előtt látható az Illa Bereg Báb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható, jövő héten szombaton este 9-től. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac Csarnoknál jövő szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, jövő héten szombaton és vasárnap. A PNS és a 102.4 Best FM zenei válogatása Dér Hennyvel folytatódik, ez már az Ég veled a legjobb zenék között.

Most közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítésre kell figyelni, a 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályást lezárásra kell számítani Gyumaendrőd és Dévaványa között. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. A Bonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Jó hétvégét kívánok most a Rasmus dalával, In the Shadows!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Megszűnik a szolnoki szabad strand. Családtörténeti pályázatot hirdettek a vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyertok Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Nem nyit ki a szolnoki szabad strand, jelentette be a városvezetés. A tájékoztatás szerint a döntés összefügg a Tiszaligeti élményfürdő június 19-ei megnyitásával. A jövőben az új létesítmény biztosítja a fürdőzési lehetőséget a városban. A szabad strand megszűnésével a Tisza ezen szakaszán, valamint a folyó további részein is tilos a fürdőzés a hatályos szabályok alapján. A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a Tiszaligeti élményfürdő felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A beruházás befejezését pedig több körülmény is késleltette. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Jásznagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Vasárnap a Tiszaligeti Turisztikai Központban tartják Szolnok Városi Gyermeknapját. A város közölte, hogy az események gyermektáncházzal indulnak, a nap folyamán pedig palacsinta díszítő és palacsintasütő verseny, valamint színpadi előadások is lesznek. Fellép az Operencia együttes, továbbá Halász Judit is koncertezik. Kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, ügyességi játékokkal, állatsimogatóval és óriás kerékkel is készülnek a szervezők. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Többek között vármegyékben a szolnoki, a jászberényi, a karcagi, a tiszafüredi, a mezőtúri és a kunszentmártoni tűzoltó parancsnokság is várja a gyermekeket. Felpörögtek az események a szolnoki helikopterdandárnál, miután a katonák birtokba vették az alakulat nemrég átadott hangárkomplexumát. A Honvédelmi Minisztérium arról számolt be, hogy a hatalmas térrel és modern felszereléssel ellátott létesítményben a csapat már készen áll az új helyén a feladatok folytatására. A csúcs technológiás beruházás a megújult helikopterflottával együtt jelentősen növeli a légierőműveleti képességeit, valamint a helyi katonai bázis szerepét. A tárca kiemelte, hogy a haderőfejlesztési program keretében Szolnok kiemelt magyar támaszponttá, valamint a fejlesztések egyik legfontosabb bástyájává vált. Az Airbus együttműködésének köszönhetően a flotta modern forgószárnyasokkal bővült, amiknek méltó otthon nyújt a most elkészült 21. századi épület együttes. A műszaki szakemberek és a pilóták így már a legkorszerűbb környezetben dolgozhatnak a mindennapi kiképzések és a légi feladatok végrehajtásakor. Lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az Útinformnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
4: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Befejeződött az Országos Mentőszolgálat Matfői telephelyének bővítése és teljes körű felújítása, így a szakemberek már vissza is költözhettek a korszerűsített bázisra. A beruházás során az épület jelentős energetikai modernizáción esett át, ami magában foglalta a hőszigetelést, valamint a villamos és vízhálózat teljes cseréjét is. Kialakítottak két új, a korábbiaknál jóval tágosabb garást, ami a folyamatosan érkező modern mentőjárművek befogadására és fertőtlenítésére is alkalmas. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A mentésben résztvevők számára jogszabályi előírásoknak megfelelő új öltözőket, valamint komfortosabb pihenőhelyiségeket hoztak létre. A fejlesztés eredményeként egy fenntarthatóbb, alacsonyabb üzemeltetési költségű intézmény jött létre, ami hosszú távon biztosítja a környék lakóinak biztonságát. A munkálatok finanszírozása Európai Uniós és hazai forrásokból, valamint a mentőszolgálat saját támogatásából valósult meg. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A szombat délután a lazítás ideje, úgyhogy akár egy szolnoki kávézó terasszán üldögélve is lehet hallgatni. Például Lotfi Beggy és a Cosmics dalát, itt lesz Amy Winehouse, Pápai Jóci, Whitney Houston és Freddy is, viszont az óra elején Sean Paul és a BB Burning.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék, holnap túlnyomóan napos idő várható némi felhősödéssel, eső zápor inkább csak a Dunántúlon valószínű, de térségünkben is lehetnek rövid zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, 27 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A hétfői nap felhőket és záporokat hoz majd a térségbe, továbbra is élénk lesz a szél, 26 fok körül várhatóak a legmagasabb hőmérsékletek. Kettől a napsütés mellett időnként számítani lehet majd esőkre, záporokra, nagyobb mennyiségben inkább majd a Dunántúlon, térségünkben általában 27-29 fok valószínű, de a jövő hét hétvége 30 fok feletti maximumokkal telhet majd. 31 éve ilyenkor Vangelistől a Paradicsom meghódítása film zene áll az európai lista élén, a második Scatman John volt, a harmadik pedig Bryan Adams, szintén egy filmzenével, a Have You Ever Really Loved a Woman-nel, a Don Juan de Marcóból. A folytatásban eredetileg egy 1992-ben rögzített Tupac dal, amit aztán 97-ben remixeltek. Néhány nemzeti slágerlista mellett angol harmadik is lett, a zenei alapot pedig Bruce Hornsby játszotta, a The Way It Is a popzene aranykorában, 1986-ban még amerikai listavezető is volt. Tupackel is tökéletes ez a dallam, ez most a Changes.

0: 2.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki

0: mit tehet a sejt?
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék, Woodszög Besenyszögön, a Fecskejuki sportpályán. A mai fellépők Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomix. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje ma este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban látható. A Palacsinta Fesztiválon itt Szolnokon a mai fellépők 19.30-tól a Follow the Flow, 22.15-től Dash, majd 23.30-tól Breda Bia. Városi Gyerek Nap Szolnokon a Tiszaligetben holnap 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel 16 órától Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban, holnap 14 órától Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban, holnap 10-től MiG-29-es szimulátor parkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap holnap kisújszálláson a Vigadónál 10 órától, gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren holnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábasokkal, Goldig Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden, a Városligetben ugyancsak holnap 10-től, bemutatókkal 11-től, Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katán koncerttel. Aranyosi Péter önálló estje holnap 18 órától látható Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható, szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovas napok a jövő éten, június 5-én és 6-án, pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig fogadhajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, jövő éten szombaton déltől 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, jövő éten szombaton este 9-től. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac Csarnoknál jövő szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, jövő héten szombaton és vasárnap. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét is, cserébe ilyen jó dalok és előadók jönnek, mint Bye Alex és a Baba Boo.

Most közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 47-es kilométernél Pirésnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítésre kell figyelni. A 32-16-oson Tiszafüred betületén ugyancsak útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályást lezárásra kell számítani Gyomaendrőd és Dévaványa között. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. A Bonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Besenyszögön Vucög, Szolnokon Palacsinta Fesztivál, úgyhogy ezeken a helyszíneken nagyobb autós forgalomra is kell számítani. Pluszban a Palacsinta Fesztiválon fél 8-tól fellép a Follow the Flow, este 10 után Dash, 23.30-tól pedig Breda Bia. Én viszont most megyek, Fodor Attila vagyok, passzolom is a mikrofont a Night Shift csapatának, további Best FM-es hétvégét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Futballünnep Budapesten, kezdődik a BL döntő. Az építőanyagokat vizsgálják a fogyasztóvédők, több felé lehetnek ma zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. Közben egy életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség. Délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel. A BRFK közölte, hogy a férfi önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen részt akart venni a meccsen, annak ellenére, hogy orvosi segítségre szorul. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Lett hegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7-tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zenga Puskás zajlik a budapesti BL döntő. Sok gyerekhez jutott el a Happy Hét üzenete. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is süvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. A stadionon kívül is rengetegen követik a mérkőzést. A Hősök tere és környékén semleges szurkolói fesztivál zajlik. A rajongók külön helyszínt kaptak, az Arsenal drukkerei a Városligetben vannak, míg a PSG tábor az MTK Sportparkban. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A BL döntő egyébként az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Első világháborús magyar hadifoglyok sírjai után kutattak Kazasztánban, egy szénbánya területén zajlottak a feltárások. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói végezték a terület feltérképezését. Pontos adatokat nem találtak, de pár sírkövet jó állapotban leltek fel, így néhány hadifogoly név szerint is azonosítható. A fogolytáborról a hazai forrásokban nem volt felelhető adat, így kiemelt jelentőségűek a helyszíni információk. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. El.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál. Sleep.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok miatt figyelmeztet a meteorológia. Fiktív számlákkal rövidítették az államkasszát, a budapesti BL döntőn a világ szeme. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel, néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 eruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A fiktív számlákat kiállító cégek áfa bevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Futballünnep Budapesten. 10000-ek érkeztek az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó BL döntőre. A sorozat történetében első alkalommal zajlik a finálé Budapesten a Puskás Arénában. Az esemény ideje alatt 4000 rendőr teljesít szolgálatot. A meccset követően is lesznek kísérő programok, egyebek mellett a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban. A BL döntő élő közvetítését 150 millióan nézik világszerte, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki kiélvezi a hétvégét, és remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Az Alcazar kezd, ez a This is the world we live in. Ennyi.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és tudom nagyon jól, hogy főleg a hölgyekhez kell most szólnom, hiszen az urak nagyjából még a tévé előtt vannak, és a BL döntött, vagy annak az összefoglalóját nézik, de így van ez jól, nincs ezzel semmi probléma, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék itt vannak, és már nyomom is őket, jön most Takabo és a Living It Up!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és remélem, hogy senki nem gondolt arra, hogy ki kéne mozdulni még a városba, vagy éppen autóval eljutni A-ból B-be, mert megmondom őszintén és nagy valószínűséggel így van, hogy nagyon, de nagyon nehezen tudtok majd bárhova is menni, hiszen a több százezer megérkezett szurkoló miatt hát elég sok lezárás van, meg terelés, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy kitartás, nézzetek utána, hogy merre mentek, és a biztonság kedvéért tervezzétek meg az utat. Na meg persze hallgassátok a legjobb zenéket itt nálunk, jön a Westlife és az Uptown Girl.

Sulle tecniche sacco save story.

Kopi. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az ember, akiről példát kéne venni, mert nem a materiális dolgokat kereste, hanem azt, hogy boldog legyen, hogy nyugodt legyen, és mindenki élvezze az életet körülöttem. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó. Bob Marley érkezik a Jamin, egy kicsit felturbózva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most tőlem egy olyan háromszavas vers, ami mindent leír, hogy mi is pontosan az élet, és hogy hogyan is kéne kinézzen. A vers így szól: nincs semmi baj. Ez egy háromszavas haiku, a címe a három negatív szó, mert higgyétek el, hogy minden rendben lesz, és ezt hozza nekünk a Sweetbox is, ez az Everything's Gonna Be Alright.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyre és közlekedésre is jut az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Hétfőtől a motorosok kerülnek fókuszba. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reduxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukósicsak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is meleg. Lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem nagyon jól telik az éjszakátok, vagy estétek, kinek hogy tetszik, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel búcsúzzunk a hétvégétől, és na kérem szépen, a Black Eyed Peas guest nálunk, ez a Don't Lie.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jó párszor foglalkoztam már a következő dallal, és mindig, de tényleg mindig meglep az, hogy ez is maximum a harmadik, negyedik helyig jutott az amerikai chartlistákon, pedig mégiscsak a Red Hot Chili Peppersről van szó, és nekik az egyik legkomolyabb daluk érkezik, ami nem más, kérem szépen, mint az Under the Bridge.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és felteszek most egy kérdést. Vajon miért van az, hogy mindig, de minden egyes alkalommal szenvedünk, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, legyen jó vagy rossz, egy idő után elkap minket az az érzés, hogy ja Istenem, mennyire hiányzik, ja Istenem, jaj de jó volt, és a többi, és a többi, és a többi. Pedig nem kéne, hiszen vagyunk 8 milliárdan a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek megvan a párja, akivel egymásnak teremtette a sors. Na de mindegy is, jön most nálunk Sophie Alice Baxter, ez a Get Over You. Nagyjából erről énekel.

0: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és úgy néz ki, hogy ma eléggé a kapcsolatokkal foglalkozunk, hiszen jön most Brandy és Monika, és a The Boy Is Mine. Két csaj egy csávóra hajt, de valójában nem nagyon tudnak megegyezni rajta. Ennye be, ennye.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too, but I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Paris Saint-Germain nyerte a budapesti BL döntőt. Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek. Több felé számíthatunk zivatarra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult, végül a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Lett hegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, 5 helikopterrel vitték el a helyszínről. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is meleg. Lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha már ma BL döntő volt, akkor simán mondhatom azt, hogy fél idő, pontosabban vége az első fél időnek, és indul a második, felfrissülve és nagyon komoly zenékkel betárazva. Robbie Williams kezd most nálunk, ez a Road to Mandalay.
0: Ez a Night Shift a

0: ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és ilyenkor szoktuk megnézni, hogy kinek és mikor van névnapja, kit mikor kell felköszönteni. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Angéla és Petronella névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Máriákat, a Matildokat, és kérem szépen a Villőket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy felköszöntöd. Ennyi, én szóltam. Most pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Adamski és a Killer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő hölgy lehet, hogy olyan, mint az alma. Kívülről gyönyörű, szép, minden rendben van vele, viszont amikor az ember beleharap, akkor vagy kásás, vagy savanyú, vagy mit tudom én micsoda. És hát Jennifer Lopez szerintem pont ilyen, mert nemrég felkerült róla egy elég kemény és egy elég komoly képsorozat. Nagyon csinos, nagyon rendben van, csak hát nagyjából lehet, hogy annyira nem jó fej, mert nem marad meg mellette egyetlen egy férfi sem. Hát így járt sajnos. Náluk viszont jön és érkezik a Get Right On!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki maga mögé utasította ezzel a dallal DMX-et, Eminemet, Jay-Z-t, és még sorolhatnám, ő nem más, mint Nelly, és jön a Hot in Here.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 11 óra előtt pár perccel szerintem pont itt az idő, hogy egy picit lelassuljunk, és ez Whitney Houston jön segítségre, hiszen jön a My Love Is Your Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát elérkezett az utolsó óránk, úgyhogy nagyon örülünk ennek is, hiszen nem sokára itt van a nyári szünet, mondjuk annyira nem, de a jó idő az garantált, és a legjobb zenék is, a Flower Power kezd.
1: Ez a Night Shift,

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy elmondjam, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele! Reggel 19 fokra ébredünk, nagyon jó, és 30 fok lesz napközben. Az is nagyon jó, viszont a biztonság kedvéért elszórtan záporok és zivatarok várhatóak. Ez az egy kicsit belerondít, de attól függetlenül talán nem olyan vészes. Egy viszont biztos, hogy a legjobb zenék itt vannak, és azok gyógyírek mindenre. Most például jön Sheryl Crow, és az All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Beszteszem a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nincs úgy néz ki szombat meg vasárnap éjszaka Avril Lavigne nélkül, és ez most is így van, hiszen jön tőle a Skater Boy, úgyhogy én azt mondom, hogy szépen deszkázzunk tovább!

Best FM a legjobb zenék, nem elfelejteni, hölgyek, urak, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, ezt kell megkeresni, ezt kell lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, hát Britney-vel, aki azért már látott szebb napokat is, jön tőle a Stronger.

Ezt a legjobb zenék, hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje, én nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, azt meg pláne, hogy holnap este jöttök vissza hozzám, addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat és minden más jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen